0: magyar hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai összeállításunkban szó lesz egy új, többnyelvű lehetőségeket is kínáló óvodapedagógus képzés indulásáról Burgenlandban, valamint arról, hogy nyomozás kezdődött az aszbeszt miatt bezárt kőbányák szakvéleményeinek kiszivárogtatása ügyében. Megtudhatják azt is, miért válik egyre fontosabbá digitális örökségünk megtervezése, vagyis hogy mi történik online adatainkkal, fényképeinkkel és közösségi profiljainkkal halálunk után. Emellett arról is beszámolunk, hogy Bécs ismét bekerült a világ legjobb diákvárosai közé. Tartsanak velünk! Jó hír mindazoknak, akik a kisgyermek nevelés iránt érdeklődnek. A Burgenlandi Magánpedagógiai Főiskola, a Private Pedagogische Hochschule Burgenland 2026. októberétől új alapképzést indít elemi pedagógia, azaz elementárpedagógik szakon. A képzés a népcsoporti nyelvekhez kapcsolódó ismeretek elsajátítására is lehetőséget kínál. A részletekről Buder Berta tájékoztat.
2: A 6 éves bachelor képzés célja, hogy felkészült szakembereket képezzen a 0-tól 6 éves gyermekek nevelésére és gondozására, elsősorban bölcsödékben és óvodákban. Az új szak elindításával az intézmény a térségben egyre növekvő szakember hiányra kíván reagálni. A képzés különlegessége, hogy a hagyományos, pedagógiai ismeretek mellett számos speciális területen is lehetőség nyílik elmélyülni. A hallgatók választhatnak például kétnyelvű óvodapedagógiával foglalkozó modulokat, amelyek a burgenlandi népcsoporti nyelvekre épülnek. Emellett természetközeli nevelés támogató, naturpark óvodai képzési elemek, valamint pénzügyi és gazdasági neveléssel kapcsolatos kurzusok is szerepelnek a kínálatban. A főiskola kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az elméleti tudás és a gyakorlati tapasztalat kéz a kézben járjon. A hallgatók a tanulmányaik során mentorált szakmai gyakorlatokon vesznek részt, amelyeket burgenlandi oktatási intézményekkel együttműködésben szerveznek meg. Az új képzés iránt érdeklődők számára fontos határidő, hogy a jelentkezéseket 2026. augusztus 2-áig várja a főiskola. Az új szak indulása nem csak a leendő pedagógusok számára jelent új lehetőséget, hanem hosszú távon hozzájárulhat a burgenlandi kisgyermeknevelés szakmai színvonalának további erősítéséhez.
1: Nyomozást indított az Eisenstadti kismartoni ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy az aszbeszt szennyezés miatt bezárt burgenlandi kőbányákról készült szakvéleményeket jogosulatlanul civil szervezetekhez juttatták el. Az ügyben egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, hivatali titoktartási kötelezettség megsértésének gyanúja miatt. A szakvélemények meghatározó szerepet játszanak a tavaly év végén bezárt kőbányák jövőjéről szóló hatósági döntésekben. A dokumentumok már a nyár eleje óta a hatóságok rendelkezésére állnak, ugyanakkor a 4 érintett bányát képviselő Argerna Tulgestein korábban azt kifogásolta, hogy a szakvélemények tartalmáról előbb jelentek meg információk a sajtóban, mint hogy az érintett vállalkozások betekinthettek volna az iratokba. Időközben a vállalkozások is megkapták már az iratbetekintési lehetőséget, és hivatalos állásfoglalásaikat is benyújtották. Frank Eichhorn, a Pilgersdorfi kőbánya értékesítési és üzemvezetője, az APA hírügynökségnek úgy nyilatkozott, továbbra is bízik abban, hogy a kőbányák hamarosan újra megkezdhetik működésüket. Véleménye szerint a megfelelő vizsgálati eljárások igazolják majd, hogy a bányákban nem áll fenn egészségügyi veszély, ezért indokoltnak tartja a termelés újraindítását. A kőbányákat üzemeltető vállalkozások a feltételezett adatszivárogtatás miatt feljelentést tettek az ügyészségen. Az Eisenstadti kismartoni ügyészség a történtek kivizsgálásával a burgenlandi tartományi rendőrség bűnügyi osztályát bízta meg, amely jelenleg azt vizsgálja, hogyan kerül.

0: tettek illetéktelenekhez a bizalmas szakvélemények.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: Ma már életünk jelentős része a digitális térben zajlik. Fotók ezrei a telefonunkon, közösségi média fiókok, e-mail címek, felhőben tárolt dokumentumok, online előfizetések, sőt, akár kriptovaluták is hozzátartozhatnak a mindennapjainkhoz. De vajon mi történik ezekkel, ha egyszer már nem leszünk? Erre Sebestyén Áron kereste a választ.
2: A szakértők szerint egyre fontosabb, hogy ne csak a hagyományos hagyatékunkról, hanem úgynevezett digitális örökségünkről is időben gondoskodjunk. Ennek hiánya ugyanis komoly nehézségeket okozhat a hozzátartozóknak. A digitális hagyaték nem csupán fényképeket vagy közösségi oldalakon létrehozott profilokat jelent. Ide tartoznak az online banki hozzáférések, előfizetések, felhő alapú tárhelyek, digitális dokumentumok, valamint az egyre több ember által használt kriptovaluták is. Ha ezekhez senki sem fér hozzá, előfordulhat, hogy fontos adatok vagy akár jelentős vagyoni értékek is végleg elvesznek. A digitális hagyatékkal foglalkozó szakértők szerint az egyik legegyszerűbb megoldás, ha a fontos jelszavakat biztonságosan összegyűjtjük és megőrizzük. Erre kiváló megoldás lehet egy megbízható jelszókezelő alkalmazás, de akár egy biztonságos helyen tárolt, papír alapú jelszójegyzék is. Legalább ennyire fontos átgondolni azt is, hogy mi történjen a közösségi média felületeinken található tartalmakkal. Több online szolgáltató már lehetőséget biztosít arra, hogy előre rendelkezzünk digitális fiókjaink sorsáról. A Facebookon például kijelölhető egy úgynevezett örökös kapcsolattartó, aki a halálunk után kezelheti az emlékoldalá alakított profilt. Másik lehetőségként a fiók végleges törlése is kérhető. A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy ne tabuként kezeljük a témát. Bár sokan úgy gondolják, hogy ez csak idősebb korban aktuális kérdés, valójában éppen a fiatalabb generáció hagy maga után egyre nagyobb digitális lábnyomot. Ezért a digitális örökség megtervezése ma már ugyanúgy része lehet a tudatos felkészülésnek, mint egy végrendelet elkészítése. Szakértők szerint a digitális világban sem érdemes tehát a véletlenre bízni. Mi marad utánunk?
0: Bécs ismét bebizonyította, hogy nem csak élhető főváros, hanem a fiatalok számára is vonzó, tanulási helyszín. Egy friss nemzetközi rangsor szerint a világ 10 legjobb diákvárosa közé került. Az egyetemvárosokat vizsgáló lista 9. helyére sorolta Bécset, amely elsősorban magas életminőségével szerzett elismerést. A rangsort a felsőoktatási elemzésekkel foglalkozó QS cég készítette. Az értékelés során 6 főterületen összesen 23 szempontot vizsgáltak. Többek között számított a városok biztonsága, a levegő minősége, a közlekedés, az egészségügyi ellátás, a megélhetési költségek, a tandíjak, a munkalehetőségek, valamint az is, hogy mennyire nemzetközi a hallgatói közeg. Bécs különösen az életminőség területén teljesített kiemelkedően, a felmérés értékelte a város biztonságát, infrastruktúráját és általános élhetőségét, amelyek fontos szerepet játszanak abban, hogy egy település mennyire vonzó a hazai és külföldi hallgatók számára. Bécs jó eredményt ért el a nemzetközi hallgatók arányát tekintve is, valamint a diákok körében végzett felmérésben is kedvező értékeléseket kapott. Kiemelték továbbá, hogy Ausztriában több más országhoz képest az állami felsőoktatásban alacsonyak vagy bizonyos esetekben nem is léteznek tandíjak. A rangsor első helyét Szöul szerezte meg, amelyet Tokió és London követ. A legjobb európai diákvárosnak München bizonyult. Bécs újabb elismerése azt mutatja, hogy a város nem csak kulturális és történelmi értékei miatt vonzó, hanem a fiatalok számára is biztonságos, sokszínű és élhető otthont kínál tanulmányaik idejére.
1: Időjárás.
0: Ma este és éjszaka Burgenland szerte száraz időre számíthatunk, többfelé élénk északnyugati szél fújhat, amely az éjszaka folyamán fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 11 és 16 fok közé csökken. Csütörtökön ismét a napsütés és a felhők váltakozása határozza meg az időjárást. Időnként sűrűbb felhőzet is kialakulhat, kisebb záporok azonban csak elszórtan fordulhatnak elő, és azok is csupán rövid ideig tartanak. Délelőttől ismét megerősödik az északnyugati szél, a legerősebb széllökések a tartomány északi és középső részén elérhetik a 60 km/h. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén szerkesztő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, holnaptól Sebessén Áron várja önöket friss hírekkel. Viszont hallásra!